szén a vég, angsat a csandra van, a bis. Csarantam a csidra, ma várja dóharé. Kött vág a házam, karak utc van ott van am. Mi militánsam, gyagri hél a hágya. Visfakszporantam, mandra ha nátoram karér. Fialója tá, kompul is angsat a focsa. Tvár júrum, ma patjad a dára lírajá. Nák hajrja tá, hingarudó, ma hávé.